0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Lányok, akikért kiáltunk mi éjjel. Hello, lányok, minket izgatsz, hogyha néztek. Oh, hello, lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek.
2: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is te.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg vetérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jessica Simpson story.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

A Best FM minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
2: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm-t, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
4: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat két másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. Négy katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a Hódmezővásárhelyi és a Szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket. A kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szandaszőlősi Általános Iskolában. Elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete, ezért újabb intézkedéseket vezetett be a vízügy, közölték honlapjukon. A tó vízszintje elérte a 610 cm-es alsó határt, ennél lejjebb már nem engedik, mert az komoly ökológiai problémákat okozhatna. Kiskörénél ezért csak annyi vizet engednek tovább, amennyi a Tiszatóba érkezik. Emiatt Szolnoknál további apadás várható. A vízállás mínusz 334 cm körül alakulhat. A hétvégén szükség lehet a szolnoki ideiglenes vízkivételi rendszer beindítására is, hogy biztosítsák Szolnok és térsége ivóvízellátását. Emellett csökkentik egyes területek vízpótlását, bizonyos öntözéseket pedig felfüggesztenek. Megkezdődött a kutyák veszettség elleni kötelező oltása Szolnokon. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A kötelező oltási alkalmat szeptember 9-én a Karinti Frigyes utcai üzlet parkolójában tartják, majd szeptember 12-én a Szandaszőlősi Művelődési Házban lehet beoltatni a kutyákat. Pótoltásra szeptember 25-én lesz lehetőség. A vakcinát minden 3 hónaposnál idősebb kutyának meg kell kapnia. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
4: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalában nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Halpusztulást próbálnak megelőzni a Tiszató Szartos nevű részén, írja a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt ez a terület gyakorlatilag elzáródott a tó többi részétől, így a halak már nem tudnak elúszni onnan. A vizsgálatok szerint sok egynyaras csukaivadék rekedt a Szartosban. A MOHOZ tiszatavi kirendeltsége ezért levegőztető berendezéseket helyezett ki, hogy elegendő oxigén legyen a vízben. 100 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak a jól teljesítő szolnoki középiskolások, hívták fel a figyelmet a városi honlapon. A támogatás egyik feltétele, hogy a diák az előző tanévben legalább 4,5-es átlagot ért el. Az ösztöndíjra az első középiskolai tanév elvégzése után lehet először pályázni. A 100 000 forintot két részletben fizetik ki a tanév során. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szolnoki polgármesteri hivatalhoz. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek! Elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig Árásé szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont itt lesz még George Michael a Freedommal, na meg Beyoncé

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom, szép reggelt mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Too Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyors hajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. A kiszáradt mederbe sem tanácsos bemenni, mert iszapos, veszélyes részek maradhatnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Milyen lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, úgyhogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készítettek vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course, és a Breathless most itt a folytatásban. Go.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak. No, megébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikusan alacsony a talajvíz szintje. Megszűnik egy házi orvosi körzet Szolnokon. Katonazenekarok zenéltek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlagtól. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már minden itt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvízszintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutakat helyen ki is fáradtak.
1: A legutóbbi nyilvános mérések több szolnoki kútnál is az átlagosnál mélyebben álló talajvizet mutattak. Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat 2 másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. 4 katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a hódmezővásárhelyi és a szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. Augusztus utolsó vasárnapján visszatér a nyugodt nyári idő környékünkre. A front mögött ismét sok napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem valószínű. A hét elején tovább melegszik a levegő, és 30 fok fölötti értékek várhatók. A tartós száraz idő azonban várhatóan nem marad velünk egész héten. Összességében napos és meleg idővel búcsúzik az augusztus, majd kissé változékonyabban kezdődik a szeptember.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvannak az idei rock and roll hírességek csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
0: Best FM.

movement, and the children still cry.

Best FM a legjobb zenék, kihirdették a 2026-os Rock and Roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finom szóval is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az amerikai Idol adásában jelentették be. Lionel Richie volt egyébként, ő a rutinos csarnok lakónak számít már. A 17 jelöltből végül a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az előadói kategóriába. Hivatalosan is halhatatlanok közé lépett a dobos énekes legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, de a heavy metal rajongók is bonthatnak egy pezsgőt, ugyanis az Iron Maiden is ott van. A brit pop vonalat pedig nemrége a hatalmast bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörösszőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock and Roll hírességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Diákokat szólít meg a Ne Bánts Világ program. A szárazság is próbára teszi a vízvezetékeket. Torna felszerelést kapnak a szolnoki elsősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket, a kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szanda Szőlősi Általános Iskolában. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Verép Tomi és Dr. Béres közösse, a Nikásze Peri Meru átdolgozása, a hozzám tartozol, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diazt, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon, a következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwad és a Shine itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rosalától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. A kiszáradt mederbe sem tanácsos bemenni, mert iszapos, veszélyes részek maradhatnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk. Már meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-szel foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A Brit Poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen kiismerte a stílus. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ, biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette dalának szövegét és dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyan jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd impostor szindrómával is, szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van. Én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az Ébredés és a napindítás mellé most Gadzsó dalát hallgatjuk meg. Ez a Best Summer Mucho

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kritikusan alacsony a talajvíz szintje. Megszűnik egy házi orvosi körzet Szolnokon. Katona zenekarok zenéltek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlagtól. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már minden itt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutakat helyen ki is fáradtak.
1: A legutóbbi nyilvános mérések több szolnoki kútnál is az átlagosnál mélyebben álló talajvizet mutattak. Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat 2 másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a Temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. 4 katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a hódmezővásárhelyi és a szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. Augusztus utolsó vasárnapján visszatér a nyugodt nyári idő környékünkre. A front mögött ismét sok napsütésre számíthatunk. Csapadék már nem valószínű. A hét elején tovább melegszik a levegő, és 30 fok fölötti értékek várhatók. A tartós száraz idő azonban várhatóan nem marad velünk egész héten. Összességében napos és meleg idővel búcsúzik az augusztus, majd kissé változékonyabban kezdődik a szeptember.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt az American Boy, szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a D-Light és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groove is in your heart most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Woo!

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Diákokat szólít meg a Ne Bánts Világ program. A szárazság is próbára teszi a vízvezetékeket. Torna felszerelést kapnak a szolnoki elsősök. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket, a kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szandaszőlősi Általános Iskolában. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben, a sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
0: Best FM

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mester 3-ast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá a Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában ma este. Ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz valami Inna és a Hotna, meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get There-rel, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot. Dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulatfelelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 30-a van, vasárnap. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. A kiszáradt mederbe sem tanácsos bemenni, mert iszapos, veszélyes részek maradhatnak. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a Best hétvége. Itt lesz például a Salt and Pepper és az MVU közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow is az All I Wanna Do-val, a kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz, nyáron télen a népem

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami maradít, ne gondolkod túl.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Honey Beats és a Kavarog. Hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne. Főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig. Sheryl Clow-val megyünk.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it, or just let it slip?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez, a Got to the Getta.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia Alapítványa. Világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőzve világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen, Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számíthatunk, helyenként azért előfordulhatnak záporok. 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A csúcsok 31 és 36 fok körül lesznek. Kedden szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, a legmelegebb órákban 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulatfelelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig Segíj, szól a Hey Sexy!
2: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Fest FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamis Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább, hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béni Media, ővi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Asztóriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Asztóriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újraindul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több hetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az éremtáblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek, és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. A folytatásban pedig jön mindjárt Márk a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala, ez az It's a Beautiful Day.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM, a legjobb zenéka, You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesség, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en.

Hollywoodba vonat, tele van a vagon. Nincs együnk, és mégis ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is.
2: Bárhogy kérném, úgy sem felném.
1: Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenékküszöb építés első üteme, kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a magyar bulvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt egy lóversenypályán rendezett technopartin Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság. A magyar válogatott 12 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, összesen 22 medállal az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter sportág történelmet írt, mindketten megnyerték mind a 4 egyéni versenyszámot, amire korábban még nem volt példa. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Késő este 15-23 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, ugyanakkor délutántól a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délután kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.
0: Best FM.

Best FM legjobb zenék, a Do You Wanna Get Funky, az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepe, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánczenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

0: Ezt a FM-ben legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: Take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájalek slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, három magyar után kutatnak Nepál térségében, gyémánnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta el rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazir királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Érkezik is a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson slágere, az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb listavezető sikere lett. All For You.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. I'm a girl to the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, 'cause I'm gonna have to ride it tonight. I'm a girl to the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. 4, 3, 2, 1.

Budapest FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként nagy Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota-Bozsok csomópont felé is a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva-Szeged-Észak csomópont felé is lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Arthur Dedger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát, most pedig Molnár Ferenc karamelének el itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat két másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a Temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. Négy katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a Hódmezővásárhelyi és a Szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket, a kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szandaszőlősi Általános Iskolában. Elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete, ezért újabb intézkedéseket vezetett be a vízügy, közölték honlapjukon. A tó vízszintje elérte a 610 cm-es alsó határt, ennél lejjebb már nem engedik, mert az komoly ökológiai problémákat okozhatna. Kiskörénél ezért csak annyi vizet engednek tovább, amennyi a Tiszatóba érkezik. Emiatt Szolnoknál további apadás várható. A vízállás mínusz 334 cm körül alakulhat. A hétvégén szükség lehet a szolnoki ideiglenes vízkivételi rendszer beindítására is, hogy biztosítsák Szolnok és térsége ivóvízellátását. Emellett csökkentik egyes területek vízpótlását, bizonyos öntözéseket pedig felfüggesztenek. Megkezdődött a kutyák veszettség elleni kötelező oltása Szolnokon. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A kötelező oltási alkalmat szeptember 9-én a Karinti Frigyes utcai üzlet parkolójában tartják, majd szeptember 12-én a Szandaszőlősi Művelődési Házban lehet beoltatni a kutyákat. Pótoltásra szeptember 25-én lesz lehetőség. A vakcinát minden 3 hónaposnál idősebb kutyának meg kell kapnia. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Halpusztulást próbálnak megelőzni a Tiszató Szartos nevű részén, írja a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt ez a terület gyakorlatilag elzáródott a tó többi részétől, így a halak már nem tudnak elúszni onnan. A vizsgálatok szerint sok egynyaras csukaivadék rekedt a Szartosban. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltsége ezért levegőztető berendezéseket helyezett ki, hogy elegendő oxigén legyen a vízben. 100 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak a jól teljesítő szolnoki középiskolások, hívták fel a figyelmet a városi honlapon. A támogatás egyik feltétele, hogy a diák az előző tanévben legalább 4,5-es átlagot ért el. Az ösztöndíjra az első középiskolai tanév elvégzése után lehet először pályázni. A 100 000 forintot két részletben fizetik ki a tanév során. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szolnoki polgármesteri hivatalhoz. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes vasárnapot, kellemes pihenést kívánok, a rózsáknak boldog névnapot. 1846-ban ekkor született Kressz Géza orvos, a mai mentőszolgálat és a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapítója. Zenében Rúzsa Magdi hozza a nyári hangulatot, ahogy Maxi Priest is, de most a Girl Next Door dalával indulunk. Ifjú van.
0: 102.4 Best

0: hiszem a mesét.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Az észak-nyugatira forduló szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 35 fok között lesz majd a térségben. Szeptember 1-én többnyire gomoly felhős napos időre lehet majd számítani. Estétől észak-nyugat felől fog majd megnövekedni a felhőzet, ami már esőket is hozhat majd. Az északias szél gyengén fog fújni, 31 fok körül tetőzik a hőmérséklet ezen a napon. Szerdán átmenetileg felhősebb időre lehet majd számítani, több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megerősödik, és 29 fok körül várható a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete is most 23-24 fokos vízzel várja a fürdőzőket a nyár utolsó napjaiban is. Mi is maradunk a nyári zenéknél, Maxi Priest és a Close to You most.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Kunc Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Tiszakécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tiszapart moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás lesz szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Nagykőrösi aranynapok a Cifra Kertben szeptember 11 és 13 között, olyan fellépőkkel, mint Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, Sasvári Sándor, a Lóca Együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép ezen a napon az Alma Együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. On lakodalom Lagatos László önálló este Oliver Wolffal szeptember 22-én kedden 18 órától az Abanovákban látható. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson a Vigadóban látható majd szeptember 25-én 19 órától. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Tiszai holnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén és a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Mondanám, hogy ránk fér egy jó adag belőle, de csak zenében érkezik a nyári zápor, most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös tetétlen belterületén. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. Nagyvárosi fickók a folytatásban, Csász és Edi egy aluljáróban találkozott először, Would I Lie to You, na az ő slágerük, itt a 102.4 Best FM-en.

mást lettem, a tükör így ismer. Bár csak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bőg letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat két másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. Négy katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a Hódmezővásárhelyi és a Szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket, a kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szandaszőlősi Általános Iskolában. Elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete, ezért újabb intézkedéseket vezetett be a vízügy, közölték honlapjukon. A tó vízszintje elérte a 610 cm-es alsó határt, ennél lejjebb már nem engedik, mert az komoly ökológiai problémákat okozhatna. Kiskörénél ezért csak annyi vizet engednek tovább, amennyi a Tiszatóba érkezik. Emiatt Szolnoknál további apadás várható. A vízállás mínusz 334 cm körül alakulhat. A hétvégén szükség lehet a szolnoki ideiglenes vízkivételi rendszer beindítására is, hogy biztosítsák Szolnok és térsége ivóvízellátását. Emellett csökkentik egyes területek vízpótlását, bizonyos öntözéseket pedig felfüggesztenek. Megkezdődött a kutyák veszettség elleni kötelező oltása Szolnokon. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A kötelező oltási alkalmat szeptember 9-én a Karinti Frigyes utcai üzlet parkolójában tartják, majd szeptember 12-én a Szandaszőlősi Művelődési Házban lehet beoltatni a kutyákat. Pótoltásra szeptember 25-én lesz lehetőség. A vakcinát minden 3 hónaposnál idősebb kutyának meg kell kapnia. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalában nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Halpusztulást próbálnak megelőzni a Tiszató Szartos nevű részén, írja a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt ez a terület gyakorlatilag elzáródott a tó többi részétől, így a halak már nem tudnak elúszni onnan. A vizsgálatok szerint sok egynyaras csukaivadék rekedt a Szartosban. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltsége ezért levegőztető berendezéseket helyezett ki, hogy elegendő oxigén legyen a vízben. 100 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak a jól teljesítő szolnoki középiskolások, hívták fel a figyelmet a városi honlapon. A támogatás egyik feltétele, hogy a diák az előző tanévben legalább 4,5-es átlagot ért el. Az ösztöndíjra az első középiskolai tanév elvégzése után lehet először pályázni. A 100 000 forintot két részletben fizetik ki a tanév során. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szolnoki polgármesteri hivatalhoz. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a stúdióban Fodor Attila. Adam és Anna rengeteg magyar sláger szerzője ezen a napon született, ahogy Ryan Ross a Panic at the Disco-ból, szintén ekkor született Robert Clive lesz a CNC Music Factory tagja, és a The Rainbow Peter Kuna. Mi a 2000-es évekből hozunk egy emlékezetes dalt Néótól.
0: 102.4 West FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Az észak-nyugatira forduló szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 35 fok között lesz majd a térségben. Szeptember 1-én többnyire gomoly felhős napos időre lehet majd számítani. Estétől észak-nyugat felől fog majd megnövekedni a felhőzet, ami már esőket is hozhat majd. Az északias szél gyengén fog fújni, 31 fok körül tetőzik a hőmérséklet ezen a napon. Szerdán átmenetileg felhősebb időre lehet majd számítani, több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megerősödik, és 29 fok körül várható a legmagasabb nappali hőmérséklet. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete is most 23-24 fokos vízzel várja a fürdőzőket a nyár utolsó napjaiban is. A 102.4 Best FM-en ez már a Savage Garden-dal az I Want You.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Kunc Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától, 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Tisza Kécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tisza Part moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás lesz szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Nagykőrösi aranynapok a Cifra Kertben szeptember 11 és 13 között olyan fellépőkkel, mint Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, Sasvári Sándor, a Lóca Együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép ezen a napon az Alma Együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. On lakodalom Lagatos László önálló este Oliver Wolffal szeptember 22-én kedden 18 órától az Abanovákban látható. Segítség megnősültem Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson a Vigadóban látható majd szeptember 25-én 19 órától. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén és a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A Megasztárban tűnt fel annak idején Tolvaj Reni, az ő dalát hallgatjuk, Hagylak menni a legjobb zenék között.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

102.4 Best FM a legjobb zenék. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. Filó, jó, hogy itt vagy, ez a folytatás így vasárnap délután a 102.4 Best FM-en.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a vesztel, hogy örvénylik a testem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Kezdődik a szarvasbőgés. Erősítenék a sebességellenőrzést. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Erősítenék a gyorshajtók elleni fellépést Szolnokon, elsősorban a Pólya-Tibor és a Szapári úton, írja a szoljon.hu. A városvezetés a rendőrséggel is egyeztetett, és további sebességmérő rendszerek, valamint más forgalomlassító megoldások lehetőségét is megvizsgálnák. A rendőrség szerint mindkét érintett úton jelenleg is rendszeresen mérnek fix és mobil eszközökkel. Az ellenőrzések helyszíneinek kiválasztásakor a baleseti kockázat mellett a lakossági és önkormányzati jelzéseket is figyelembe veszik. Az esetleges további forgalomlassító beavatkozásokról az utak kezelője dönthet. Nagy területek száradtak ki a Tiszatónál. A Tisza-Valki-medence jelentős részén már száraz meder látható, írja a szoljon.hu. A tó vízszintje több mint egy méterrel marad el a megszokott nyári szinttől, és a 2022-es negatív rekord is megdőlt. Kisköre felsőn a vízállás megközelítette a 610 cm, így elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete. Az alacsony vízállás miatt a hajózás, a horgászat és a vízitúrázás is egyre több helyen nehézzé vagy lehetetlenné válik. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Megszűnik a 13-as felnőtt háziorvosi körzet Szolnokon, az eddig ide tartozó lakosokat két másik körzet veszi át, tudatta a város. A változás szeptember 1-én lép életbe az Országos Kórházi Főigazgatóság döntése alapján. Az érintettek egy része a 24-es körzethez kerül, nekik az Abonyi úti rendelőt kell majd felkeresniük. Mások a 26-os körzethez tartoznak majd, melynek rendelője a Temető úton érhető el. A pontos utcabeosztást, valamint a rendelési időket és elérhetőségeket a város honlapján tették közzé. Négy katonazenekar lépett fel pénteken a Szolnoki Katonazenekari Fesztiválon, írja a szoljon.hu. A tiszai hajósok terén a házigazda légierőzenekar Szolnok mellett a budapesti, a Hódmezővásárhelyi és a Szentendrei helyőrségi zenekar mutatkozott be. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen idén nem voltak vendégelőadók. A program teljes egészében a katonazenekarokra épült. A zenészek külön-külön is bemutatták műsorukat a közönségnek. A fesztivál a Szolnok napja programsorozat része volt. A tartós szárazság és az előregedett vízvezetékek együtt állhatnak a megszaporodott csőtörések hátterében Jász-Nagykun Szolnok megyében. A szoljon.hu a tiszamenti regionális vízművektől megtudta, a nagy meleg önmagában nem teszi tönkre a csöveket, a kiszáradó talaj azonban már komoly hatással lehet rájuk. A talaj ilyenkor összehúzódik és elmozdul, emiatt megváltozhat a vezetékek alátámasztása. Ez különösen az agyagos területeken okozhat gondot. A meghibásodásokhoz az is hozzájárul, hogy sok helyen több évtizedes eternit vezetékek vannak a földben, amelyek az idő múlásával meggyengültek. Szolnokon nemrég egyszerre 8 csőtörésnél dolgoztak. Ingyenes tornafelszerelést kapnak a szolnoki első osztályosok az új tanév kezdetén. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a támogatás összesen 571 gyereket érint. Ők az iskolájuk címerével ellátott tornapólót, tornanadrágot és tornazsákot kapnak. A város több mint 10 éve indította el ezt a programot, tavaly azonban elmaradt a támogatás. Idén ismét valamennyi szolnoki elsős megkapja a felszerelést. A csomagokat pályázaton kiválasztott cég készíti el. A jelképes átadást szeptember 1-én tartják a Szandaszőlősi Általános Iskolában. Elfogyott a Tiszató hasznosítható vízkészlete, ezért újabb intézkedéseket vezetett be a vízügy, közölték honlapjukon. A tó vízszintje elérte a 610 cm-es alsóhatárt, ennél lejjebb már nem engedik, mert az komoly ökológiai problémákat okozhatna. Kiskörénél ezért csak annyi vizet engednek tovább, amennyi a Tiszatóba érkezik. Emiatt Szolnoknál további apadás várható. A vízállás mínusz 334 cm körül alakulhat. A hétvégén szükség lehet a szolnoki ideiglenes vízkivételi rendszer beindítására is, hogy biztosítsák Szolnok és térsége ivóvízellátását. Emellett csökkentik egyes területek vízpótlását, bizonyos öntözéseket pedig felfüggesztenek. Megkezdődött a kutyák veszettség elleni kötelező oltása Szolnokon. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A kötelező oltási alkalmat szeptember 9-én a Karinti Frigyes utcai üzlet parkolójában tartják, majd szeptember 12-én a Szandaszőlősi Művelődési Házban lehet beoltatni a kutyákat. Pótoltásra szeptember 25-én lesz lehetőség. A vakcinát minden 3 hónaposnál idősebb kutyának meg kell kapnia. Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást vonhat maga után. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést. Mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Halpusztulást próbálnak megelőzni a Tiszató Szartos nevű részén, írja a szoljon.hu. Az alacsony vízállás miatt ez a terület gyakorlatilag elzáródott a tó többi részétől, így a halak már nem tudnak elúszni onnan. A vizsgálatok szerint sok egynyaras csukaivadék rekedt a Szartosban. A MOHOZ Tiszatavi kirendeltsége ezért levegőztető berendezéseket helyezett ki, hogy elegendő oxigén legyen a vízben. 100 000 forintos ösztöndíjra pályázhatnak a jól teljesítő szolnoki középiskolások, hívták fel a figyelmet a városi honlapon. A támogatás egyik feltétele, hogy a diák az előző tanévben legalább 4,5-es átlagot ért el. Az ösztöndíjra az első középiskolai tanév elvégzése után lehet először pályázni. A 100 000 forintot két részletben fizetik ki a tanév során. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szolnoki polgármesteri hivatalhoz. Ismét naposabb idő várható térségünkben. A szombati hidegfront után gyorsan csökken a felhőzet. Napközben sok napsütésre és száraz időre számíthatunk. A délutáni hőmérséklet 30-31 fok körül alakulhat. A szél is mérséklődik, így kellemesebb lesz az idő. A következő napokban átmenetileg tovább erősödhet a felmelegedés. A hét elején 32 fok körüli csúcshőmérséklet is előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És Szolnokon a stúdióban Fodor Attila, ma ünnepelne Bruce McLaren. Az új-zélandi autóversenyzőnek köszönhetjük a McLaren Forma 1-es csapatát is. Ma van a szülinapja Risto Viva, olimpiai bajnok úszónőnek és Cameron Diaz színésznőnek is. Most Muni és az ő sikere a Dove.
0: 102.4 Veszte.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Az észak-nyugatira forduló szél megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 35 fok között lesz majd a térségben. Szeptember 1-én többnyire gomoly felhős napos időre lehet majd számítani. Estétől észak-nyugat felől fog majd megnövekedni a felhőzet, ami már esőket is hozhat majd. Az északias szél gyengén fog fújni, 31 fok körül tetőzik a hőmérséklet ezen a napon. Szerdán átmenetileg felhősebb időre lehet majd számítani, több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megerősödik, és 29

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Kunc Zsuzsa koncert Szolnokon az Abanovákban augusztus 31-én, hétfőn 19 órától. Városnap lesz Tápió Szelén a Népkertben szeptember 5-én 13 órától. 15 órától fellép majd a Vadvirág zenekar, később Sihel Feri, majd Gitano, de lesz Kowalski meg a Vega koncert is. Újszászváros napját is szeptember 5-én ünneplik, már reggel 9-től, térzenével 17 órától látható majd Bing Nyuszi és Sula Elefánt interaktív gyerekműsora, később fellép Jolly, 21 órától pedig az Ocho Macho koncertjét is meg lehet tekinteni. Tisza Kécskén szeptember 5-én tartják a 10. pálinka ünnepet a rendezvény téren, ott majd délután 5-től fellép a Spontán Blues Band, Hatházi László és a Pardon Brando, illetve este 9-től Király Viktor. Tajpán koncert Szolnokon a Tisza Part moziban szeptember 5-én szombaton este 8-tól. Éjszakai fényfutás lesz szeptember 11-én pénteken este 7-től a Véső úti sportközpont atlétika pályáján. Nagykőrösi aranynapok a Cifra Kertben szeptember 11 és 13 között olyan fellépőkkel, mint Vastag Csaba, Erős és Piggy Boy, a Beatmakers, Sasvári Sándor, a Lóca Együttes, Gudics Máté, Zséda, Nagy Bogi, Opitz Barbie és Oswald Marika. Hal és vadfőző fesztivál Bánhalmán szeptember 12-én már kora reggeltől bemutatókkal, kézműves vásárral. Fellép ezen a napon az Alma Együttes, Cseke Katinka és Zsiga László, Vastag Tamás, illetve a 4-es Street. On lakodalom Lagatos László önálló este Oliver Wolffal szeptember 22-én kedden 18 órától az Abanovákban látható. Segítség megnősültem Pindrok Csaba vígjáték a Kisújszálláson a Vigadóban látható majd szeptember 25-én 19 órától. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egyszemélyes edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai hajósok terén és a Tisza parton. Gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A Black Eyed Peas után szólóban is a legjobbak között Fergie és a Big Girls Don't Cry most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Útépítés miatt kell útszűkületre számítani Millértelep után Csataszög felé. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György úton. Abáczalók és Tiszadás között aszfaltoznak. Öcsödnél karbantartást végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítést végeznek. Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton kell figyelmesebben haladni. Püspökladány és Báránd és Földes között is korlátozások vannak. Közműépítési munkálatokra kell számítani Körös tetétlen belterületén. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Az M5-ösön a 73-as 76-os kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as út 106-os, illetve 108-as kilométereinél is sávlezárás van. Az M44-esen Kunszentmártonnál csomópontot építenek. Az M4-esen kell korlátozásra számítani a 37-es és 39-es kilométerek között, illetve útszűkület van a 4-esen, Vecsésen, a 21-es kilométernél. Mára ennyi, köszi a figyelmet, Fodor Attila vagyok, további Best FM-es pihentető vasárnap délutánt kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Fedődött mély raj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véletlenül az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskola kezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalommal lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késhet meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyarokmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéke, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat és a rádiókat. Kapaszkodjon mindenki, jön Britney Spears és a Crazy!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End. It's

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Tick-tock. Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TLC és a No Scrubs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma, 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz, méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Julia. Asszem. Awesome.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malbőben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az időutazásnak még nincs vége, hiszen most érkezik az 2000-es évek közepének legdögösebb klubslágere. Nagyon sokan tudják szerintem, hogy miről van szó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Don't have to

0: out of here. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungarometer elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdjék ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percem. Viszont a kezdőrúgás Flo Rida-é, jön a Good Feeling.
3: Ez a Night Shift.

0: Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Yeah.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat, és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is. Mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, még mi Saturday?

0: Come on.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllet és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, címe pedig az, hogy

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadjo és a So Many Times.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, az azért elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont, Sólalmával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is. Mi pedig megyünk tovább. Deep Swing in the Music. Most itt a Best FM-en.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.